Femmelehad! Szemmelehad! Nagyon beszél túl lejjelét! Várfa megkötni nagy utáni fóni az a törklót!